0: Beton Jó Rádió.
1: A 80-as. Together forever and never to pass. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretjük.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Homai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itagyú Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások tekintetében olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: A Mental Atmosphere Rádió. A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

0: Pihtongyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat hallgatni.
6: Még több zene!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Szia!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: a 80-as.
1: Kilencvenes évek.

0: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Szia!

0: Sziasztok! Mi vagyunk a 4ST zenekar, és továbbra is hallgassátok a legjobb zenéket itt a Bitang Jó Rádióban.
1: Ladies and gentlemen, bad boy.

Pitangyó Rádió. A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót

A hangodat nem hallom már. Régen meghalt az a tűztoló nyár. Gyöngyszemed nem néz már rám. És nem jön az álom, hogy elhozzon hozzám.

0: Ez a reggel is úgy indult, mint a többi. Szürkén, egyhangúan.
1: De aztán jött...
2: És minden megváltozott.
3: Mostantól kezdve az emberiség két táborra szakadt. Akinek van rá szüksége, és akinek lesz.

0: most jött el az idő. Ahol is kevés megszakítás. Tölts velünk az időt, hogy szórakoztassunk.
1: Van, ahol csak majd. Van, ahol a régi. Nálunk persze mindaz, amelyiket kéri. Ne hagyd ki.
0: Ez

ilyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet.

0: Hello, hello, jó reggelt kívánok minden kedves Bitang jó rádió hallgatónak, és akkor érdeklődnék, hogy benn vagyok. Vagy kim vagyok, vagy érdekes, benn sincs, kin sincs.
1: Minden.

0: kéne menni.
1: Na, köszönöm szépen a visszajelzést. Pacajkám írta, hogy bizony, benn vagyok. Szilárd is írja, hogy jó hallak. Köszönöm szépen a visszajelzéseket. 2026. június 7-e.

0: Mehinger és Presser Gábor dalával kezdtük ezt a mai reggelt, szabadságdal. És már most jelzem, teljesen politika mentesen került be a műsorba. Részemről nagyon megfogott, nagyon tetszik.
1: Hogy jól van, egész nap ágyban, egész nap szundi módban, egész nap várta, hogy majd...
0: Na hát én nem leszek ma egész nap szundi módban.
1: Mondtad, de átaludtad.
0: Konyha és a tegnapi éjjel. Na nézzük, kik is vannak velem már itt.

Itt van velünk Kacajkám, sziók a szép vasárnapot, no meg remek adást kívánok, puszi írta nekem, köszönöm szépen, jó hallgatózás, jó ténykedést ott a háttérben, és köszönöm, hogy itt vagy, puszi ölelés.

Csatfalon szeretettel köszöntöm Tikát, Szörnyellát, Maskurát. Végtelen sorban megérkezett a mi Jánosunk is. Vagyok. Aztán láttam Elixírt ma már, illetve Katát is. Na meg Dutyi Dilit is, remélem itt vagytok velünk a háttérben. És várlak vissza benneteket a chatfalra. Pető Editke is itt van, puszi neked, drága barátos nőm, jó adizást kívánok, köszönöm szépen, csoda szép napot, puszi, ölelés.

van velünk is Gabi. Már várunk az Uncsival, írta nekem. Jó reggelt. Puszi ölelés nektek. Jó játszás, jó főzőcskézés, bármit tesztek. Mondjuk, ha sütsz valami finom sütit, akkor engedd, hogy mindent jól összemaszatoljon.

Szilárdunk is írt. Szia, szép reggelt kívánok! Köszönöm szépen, szép reggelt neked is! Oda is jár az ölelés meg a pusszant.

megérkezett Pistánk is, puszölelés oda is. Itt van velünk Bubu. Na meg akkor Bubuné is, oda is egy nagy ölelés nektek.

most értek sok, hogy kicsit hangosítottam a zenén is. Sugar Loaf és a Lélekgyilkos itt a Bitangyó Rádióban, és hát én kívánok a következő két órához mindenkinek felhőtlen kikapcsolódás, nagyon jó Bitangyó Rádió hallgatás.

Ugye én ilyenkor nem tudom magam visszahallgatni. És sokkal bosszantóbb, higgyétek el, amikor mondjuk másnap munkában meghallgatom, hogy mit műveltem, és akkor hallom, hogy ó, hát nem szólt senki, hogy ez a baj, vagy az a baj. Na, akkor most minden jó?

Itt van velünk Németország, Dél-Bajorból. Szép jó reggelt, kis oroszlán, jó műsorvezeti, szép napot neked, és mindenkinek írta nekem, Vida Erika. Szép napot, puszi ölelés oda is.

tudom, majd a pohár felelőstől meg kell kérdeznünk, hogy lesz-e poharad. Itt van velünk már kedves szürke kisegér, és a Bitangyó Rádió chat falán. Jó adást kívánok!

van, már reggel korán üvegezünk. Úgyhogy aki nem szeretne benne lenne a buliban, az úgy helyezkedjen, hogy ne rá forduljon majd az üvegszája.

komolytalankodom itt a háttérben, illetve hát a chatfalon, nem a háttérben. És hát elfelejtettem ebbe a zenébe belehúzni egy percet. Na de már beindul.

2026-ban két egymástól eltérő koncertet ad Budapesten a Puskás Arénában. Az M72 World Tour keretében 11-én és 13-án a zenekar egyedik körszínpadon lép fel, két teljesen különböző dallistával és különböző vendégzenekarokkal. Azt tudom, hogy Tika 11-én ott lesz.

0: Ugye ma reggel eszembe jutott, hogy hát hozzak egy kis Metallicát megint, és hát rákerestem.
1: Mindent tart össze a világát minden tájáról.
0: Ugye a saját Winchesteremen, hogy hát biztos kell, hogy legyen itt ilyen olyan kóbor Metallica. És meglepődtem, milyen sokat találtam.

0: emlékezett, te egy sírban adtál nekem életet. Fáj,
1: de nem is tudom. Darabokra szakítod a szívem,
2: hogy búcsú nélkül itt hagytál.

0: Igen, hát eljött. Itt van velünk Anna Maris. Jó reggelt, jó adit, szép vasárnapot, Lion. Köszönöm szépen, szép vasárnapot kívánok neked is.
1: Csak képeket néztem.
0: Jó zenehallgatás, puszi ölelés.

és eljött. Itt van velünk már Tündis. Jó adit kívánok, írta. Jó reggelt, jó ébredezést. Puszi ölelés oda is.

és ha összeragazgattunk minden összetört szívet, de azt tudjátok, különben ami eltörik, azt nem lehet meg lehet ragasztani, de a repedések azok mindig ott maradnak. Minél több a repedés, minél többször törünk össze valamit, valakit, így vagy úgy, annál biztosan, hogy ott azokon a kis repedéseken, imittam ott, kicsúran cseppen, egyet csepp. Na nézzük meg, milyen a szembeszél. Rúzsa Magdolna.

Közben megtudtam, hogy tündér már 9 óta fenn van, és bizony bőszen sertepertél a konyhába, főzze az ebédet, hiszen majd érkeznek a vendégek. Nagy puszi ölelés hegedűs.

0: Ám, hogy nekem ébrednem kell. Elmegyek, elutazom. Nincs jegyem, rossz napon, rossz vagonon.
1: P. Barna és Felcsen Máté.
0: Ha a szívem elszenderül, ha semmi.
1: A rózsaszín fekete.
0: Semmi se.
1: Bitangyó rádió.
0: Elmegyek, elmegyek, én elutazom.
1: Ilyen nekem Juditkám, hogy szuper Adit, kis oroszlán, szép vasárnapot. Én is fenn voltam 6-kor, de visszaludtam 9-ig. Kedves egészségedre! Engem már 6 óra után nem sokkal fellettem inzultálva. Különböző programokkal. Úgyhogy aztán így kipattantak a szemeim. Úgyhogy ezt már most elárulom nektek, hogy déli 12 óráig vagyok ma veletek itt, ma nem.

0: ébrednem kell. Rám, hogy nekem ébrednem kell.
1: Ha itt te lennél, de rózsaszín fekete. Na volna más szín a palettán, többi minek kellene, csak te lennél. Indulnék tőled és felé, mert nekem itt ugyanúgy fáj, ki meg se vár, meg se.

0: rossz magamon. Az ablakra eső függönyű, ha a szívem elszend.
1: Nem tudom, hogy milyen egérkét keresel, kedves Kata.
0: Mi se szűn.
1: Szürke kisegér itt van.

Nagyon szeretem a forró teljes kávét. Megengedhetem magamnak, hogy ezzel visszakuckozzam az ágyamban.

Szóval visszakuckózom a kis teljes kávémmal az ágyba, hiszen nem locsolom szét, én nem dohányzom, tehát semmi olyan ok nincs, amire ezt ne tehetném meg, és lemezt hallgatok. Bizony, bekapcsolom a hangfalakat, berakok egy jó lemezt, illetve felrakom. És aztán szépen halkan szól a zene.

Úgyhogy nekem ez már elég, hogy jól induljon a napom. És nem tudom, hogy mennyire jött át, de bizony átálltunk a lemezekre. Jönnek a kis hét incsese. Bonnie M. és a Malaika egy lambada remény.

0: nagyon retro percek itt a Bitang jó rádióban. Kovár László!
1: Itt van Amerika, itt van Amerika, itt van Amerika.
0: Itt van Amerika legszebb asszonya.
1: Itt

szintén egy kis hétincses, aminek a B oldalát halljátok, hiszen az A oldalon Karácsony éj, havas álom című dala van. És hát bár elég szélsőséges az időjárás, de karácsony talán még.

1983. In the summer of 75. Ekkor énekelte Komár László, itt van Amerika legszebb asszonyát. Négy évet repülünk vissza az időbe, 1979. Egy nagy kedvencem a Louvre. Szerintem nem tudok olyan dalukat mondani, amit ne szeretnék, ne imádnám. De a mai délelőtt a Casanova került föl ide a lemezjátszóra.

És akkor egy kis szolgálati közlemény. Karácsonyi 200 nap. 14 óra 19 perc van még hátra. Azóta már csak 17. Tatent leather boots over tight pants. Open shirt and my manicure dress. Nagy puszi és ölelés, Dr. Anna.

És szeretetek, köszöntök minden újonnan csatlakozó Bitangyó rádió hallgatót. A lemezjátszók és a mikrofon mögött déli 12 óraig Little Lion-t halljátok. Majd aztán 14-től 16-ig Gébelen érkezik hozzátok. 18-től 20 óráig pedig Tóth Wolf Attila.

Hey Luis, on the news, do you believe in love? Erre a kis kicsi kincset tegnapi napon bukkantam rá. Nagyon szép állapotban voltak a bácsinak a lemezei, egy ilyen kis tasakba bele voltak, ilyen, mint a bélyeggyűjtemény, így lapozgatni lehetett a fólia között. Egyetlen egy bánatom volt, 50 centért adta darabját, egyetlen egy bánatom volt, hogy az összes lemez, ami neki volt, az nekem is meg volt, kivéve hármat. Hát ezt a hármat el is hoztam. És halljátok is a mai napon.

Hát a 10 eurós kicsi kincsek azok tegnap voltak a maxi, és az összes került annyiba. A 15 maxi. Ezek is 50 centes kislemezek.

Nagyon sok olyan ember van, ahol már ugye megidősödtek, tönkrement a lemezjátszó, és már úgy érzik, hogy nem szeretnének erre költeni különösebben, és inkább így kihozzák a bolhapiacra, és megpróbálják eladni ezeket a lemezeket. Ha ilyet kifog az ember, az kánoán, tehát tényleg ez igazi kincsvadászat. Ennek a 1979-es kislemeznek az az érdekessége, hogy dupla kislemez. Négy zene van a két kislemezen.

Hát ezt a verziót még nem próbáltam ki, amit a chat falon, kedves szürke kisegér, mutat, hogy hogy is lehet tisztítani a kislemezeket. Nem is értem, minek vettem én ultrahangos mosót. Most, hogy így belegondolok.

kedves Kata, ha figyeltél volna, akkor mondtam, hogy két kislemez van egy borítóban. Nekem ez az egyetlen egy dupla kislemezem, még dupla kislemezzel. Júj, nem, van egy külföldi is, a rock zenék között van valami. És a két kislemeznek összesen ugye négy oldala van, A oldal, B oldal, a másik kislemeznek is van A oldala, B oldala, és hát akkor jöjjön az egyes számú kislemez.

És hát a Bitangyó Rádió chatfalára beraktam, hogy hogy is néz ki ez a kis dupla borítós LGT kislemez.

azt mondja, tika sűrű barázdák, a különben létezik. Olyan kis lemez is, igen. Ha jól emlékszem, akkor van olyan Richard Cradleman kislemezem, amin egy oldalon két zene is van.

úgy gondolom, hogy a hosszú élet titka az pont ez a vágyás, hogy még annyi mindent szeretnék látni, megélni, tapasztalni, szeretni. És ezeknek a vágyaknak, álmoknak a hajkurászás és megvalósítása segít minket egy kicsit fiatalabbnak, lendületesebbnek. Nem szerettem még. Hogy fiatalabban és lendületesebben.

A Viderikától bezsebeltem a szívecskét. Jánostól is. Tikának áll az összes szőre. Na, akkor én ezt tudom fokozni még, Tika. A csapat neve Korál.

A 80-as évek Magyarország egyik legsikeresebb együttese volt. A frontembere Balázs Fecó.

Na, akkor a másik tegnapi kicsi kincs találat. Mysterious Art. És a Das So Man. 1989-ből. Egy kis szinti pop.

87-ben alapították egy német elektronikus tánczenei csoport. És hát ez a daluk, ami slágerré vált, és ezzel váltak híressé. Köszönöm szépen, János!

0: kapitány, kapitány, ahány dob, annyi lány, kár a szó, értem én, mit kíván.
1: Kapitány, kapitány, van ilyen csacsilány.

Kós János és a kapitány itt a Bitangyó Rádióban. És a mai utolsó nagyon retro magyar percek. Cserháti Zsuzsa. 1978. Én leszek.

0: 60-as,
1: 70-es éve. 80-as és a felejthetetlen 90-es. Hazai csapatok és külföldi előadók.
2: Hétezertől napjainkig a legjobb remixek, és feldolgozások.

Na hát, és ha adok rá egy kis hangot, akkor már is halljátok, hogy Erasmus szól már itt a Bitangyó Rádióban. Ugye csütörtök, péntek, szombat után itt vagyok veletek vasárnap is, és hát még jövök holnap is. 4 nap, 4 teljesen más műsor.

Írja Juditunk a legnehezebb élethelyzeteket a média közelben. A legnehezebb feldolgozni, akinek nem erős az idegrendszere. Érdekes, hogy nagyon sok mindent nem tudok különben én sem feldolgozni, annak ellenére, hogy engem egy erős egyéniségnek tart a legtöbb ember. És pontosan ezért van az, hogy kihátrálok azokból a helyzetekből. Kalap kabát leakaszt a fogasról, ajtó bezár, és már itt se vagyok.

És hát ebben igazság van, a vegetatív idegrendszerünket nem tudjuk szabályozni. Viszont a lelkünkre nagyon tudunk figyelni, mit engedünk be, és mit nem.

Aerosmith után én beengedem Weekendet. Egy kicsit visszakanyarodunk napjaink zenéhez. Lost in Zero.

az aranyos. És ebben igaza van Juditnak, hogy nem biztos, hogy 20 évesen sikerül ezeket a dolgokat így beszabályoznunk, sőt szerintem biztos, hogy nem. De erre már mindig csak akkor jövünk rá, amikor ugye egyre idősebbek leszünk. Ötven éves aggyal, 20 éves testtel szeretnénk nagyon okosak lenni.

0: rompiendo. Flow artificial.
1: Nem keresem a veszekedést. Nem szeretnék veszekedni senkivel, de mondjuk azért azt nem jelenti azt, hogyha nagyon húzogatják az oroszlán bajszát.

0: tündér, írja a cseten, ha éhes vagy álmos, akkor ne húzogossátok az oroszlán bajszát. Hát két dolognak nem tudok parancsolni, az egyik az arcom mimikájának, tehát hogyha nem is mondom ki, akkor is minden az arcomra van írva, a másik pedig a hangsúlyom, tehát nem kell én nekem ahhoz kiabálni, ordibálni vagy bármi, de a hangsúlyomba abba úgy benne van minden. Na, egy kis pozitív energia.
1: Szépen csendben felnőtt, fogtam egy ernyőt.
0: Tündér azt mondja, már ő is sokkal bölcsebb.

Morning! Itt van velünk Anglia is. Megérkezett Tök Szár a Vitangio Rádió chat falára. Jó reggelt, jó ébredezés! Köszönjük a tegnap esti fantasztikus műsorodat!

német Fatima, és a ragyog a szívem. Mikor ennyi bitangot látok, akkor is ragyog a szívem.

0: hát akkor csak visszaléptem a lemezjátszóra.
1: Egész nap dolgozunk, s ha bárki otthon keres, mit dolgozunk.
0: Hiszen van nekünk egy dolgozó emberünk,

munkadal azoknak, akik még vasárnap is dolgozni kényszerülnek. Bár lehet, hogy nem kényszer. Öröm és boldogság. Mi az tök szám? Padödő!

Déli 12 óráig vagyok itt veletek a mai napom. Aztán majd 14 órától kaptok addig egy kis szünetet, lehet ebédelni, pihenni, aludni egyet, tudod, ti kasszépészeti alvás. Aztán 14 órától 16 óráig majd Gébelen fog benneteket szórakoztatni és zenél nektek. 18 órától 20 óráig pedig Pótfolf Attila.

egy kis munkadal, és a munkadal után rögtön megállapítottuk, hogy szerintem mindenkinek ez a vágya, csak dolgozni ne kelljen, de hát kell. Én különben már játszottam annyiszor ebben a gondolattal, hogy mi lenne, ha egyszer tényleg annyi pénzem lenne, hogy nem lennék rászorulva arra, hogy dolgozzak. Én biztos vagyok benne, hogy akkor is csinálnék valamit.

0: Hát én téli gyerek vagyok, vízöntő. Illetve hát voltam nagyon régen téli gyerek.
1: Hogy az este kicsit meredek, lássam a kezetek, maradjatok gyerekek, gyerekek, gyerekek, gyerekek, gyerekek, gyerekek, gyerekek, gyerekek, gyerekek, maradjatok.
0: Ne, nincs még pöttyös bugyi. Ugye van egy ilyen kis képecske, ez egy nagyon jó pofa kép, hogy fekszik a pöttyös bugyiban a hasonl a lány az ágyon, és akkor oda van írva, hogy hát ez lehetnék akár én is, de pöttyös bugyim sincs, és kurvára kell mennem dolgozni. Ezt valamelyik nap osztottam meg a Facebookon is, hát ez érdeklődik tik, hogy van-e már pöttyös bugyim.

Tükszár, tedd meg nekünk azt, légy szíves, hogyha majd egyszer készen lesz ez a projekt, akkor lefényképezed így egybe, és megmutatod. Hát, ha akkor megváltozik a véleményünk, és azt mondjuk, hogy nem is annyira ronddal. Kelemen Kabádban is az EQ.

én egészen biztos vagyok benne, így ismeretlenül is, hogy a munka minőségével nem lesz gond, meg fogod oldani, hiszen ha nem oldanád meg, akkor nem vállaltad volna el. Engem igazából az, tényleg az érdekel, hogy nyilván lát az ember pár nagyon furcsa, nagyon zöld csempét, aminek különben tényleg ilyen cserépkályha hatása van. És hát ugye nem tudjuk elképzelni, hogy hogy lesz ebből valami szép fürdőszoba. Ezért gondoltam arra, hogy hát a kép, hát ha meggyőző lesz majd úgy összességében.

bizony tündér az csempe volt. Ha jól emlékszem, akkor este úgy mondta Tökszár, hogy fa levelet utánoz, vagy valami ilyesmi.

0: Anna and the Barbies.
1: Olyan gyors az autóm, hogy lehagyja a hangot.
0: És ha már emlegettük a Balaton, akkor lehet egy segges a Balatonba.
1: Lehagyja a fényt is a repülő.
0: Csak vigyázzatok, ezt az északi parton csináljátok, ne a délin.

0: Ez de még van mit, mintha ez a
1: perc. Na hát, és hogy Felcser Máté hangját egy kicsit
0: palotta vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket.
1: Felidézzük, hiszen ma már énekelt szólóba, illetve Pék Barnával.
0: Téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a sú.
1: Hát most itt van velünk a Punami Masszív.
0: A lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népem, szolgálom és védem. Neked én vagy.
1: Nagyon egyszerű, élvezd.

Hogyha rontottál, tanulhat belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégeső.

0: Nekem nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek a megtisztelő és kitüntető figyelmét ebben a két órában. Köszönöm, hogy velem ébredeztetek, velem töltöttétek a délelőttöt. Jó étvágyat kívánok mindenkinek az ebédhez. Kívánom nektek legyen olyan a mai délutánotok, amilyennek szeretnétek. 14 órától vár majd benneteket Gévelen, 18 órától pedig Tóth-Wolf Attila. A holnapi napon eddig nekem úgy tűnik, hogy én fogom nyitni a sort 18-tól 20 óráig hevesen, vegyesen. És majd 20 órától érkezik Szil. Köszönöm szépen a facebookosoknak, a messengeren íróknak, a háttérben hallgatózóknak.
1: Nekem a világ te lettél, ameddig a varázslat kitartól érünk, minden miatt itt az Isten tenyeré.
0: Holnap 18-tól várlak benneteket. Ez a dar, jó étvágyat, csodaszép délután.
1: Azt mondják, hogy...
0: És hát külön köszönet és hatalmas ölelés és puszim. A Bitangyó Rádió chat falán aktívan résztvevő hallgatóknak. Hova ezt kimek a Vega és a Sodorjon? Hát én is

0: bla bla bla bla bla bla bla bla.
1: Amíg mások csak beszélnek,
2: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
3: BW Rádió. A legjobb zenéket.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi?

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzelre van egy kis hülyes Zsombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tudsz segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegy...
1: Köszönöm szépen!
0: See ya!

gyógyszereket és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Nagyon kellemes vasárnap délután kívánok mindenkinek itt a Bitangyó Rádióban. Gélelem műsora kezdődött ebben a 2 órában a Sunday Vibe. Nagyon boldog névnapot kívánok a Roberteknek, a Robiknak, hiszen Robert névnap van, és nagyon boldog születésnapot a születésnaposoknak. Ma van június 7-e vasárnap, úgyhogy remélem mindenki egy jót bulizik majd itt a Bitangyó Rádióban, és hát tartsatok velem ebben a 2 órában.

Már is itt van nekünk a Ghetto Superstar. És hogyha velem akarsz tartani, akkor bitangyoradio.com, a csevegő fal pedig elérhető a chat.bitangyoradio.com oldalon. Remélem már mind a kettőt elmentetted magadnak, ahogyan a közösségi oldalainkat is, például a Facebook csoportunk címét. Ha még nem vagy ott, akkor egy gyere, illetve csatlakozz a csevegő falhoz is.

És hát lesz még élő műsor itt a Pitangyó Rádióban, természetesen érkezik majd a Wolfi, ha jól emlékszem, olyan 6 óra környékén, de megnézem nektek pontosan. Igen, 18 órakor érkezik.

Hamarosan én is ott vagyok a csevegő falon, és megnézem, hogy ki van itt velem. Vasárnap délután egy jót bulizni, úgyhogy hamarosan megyünk bulizni, és hiszen ez a következő felvétel címe is Ride the Party, Ghostmasters és The Groove Band, No Tire Pörög majd. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok itthon és külföldön, a mikrofonnál és a keverőpultnál Gébelen ebben a 2 órában, itt a Bitang Jó Rádióban.

Na és nézzük meg, hogy ki táncol itt a csevegő falon. Itt van velem Tökszár kollégám, aztán Bubu, Katóka, Lara, Pista 67 és Sági Gyula. Nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek, kellemes szép napot!

És Katóka szokásához híven megkínált valamivel, én most sütit kértem, úgyhogy már is ott van. Köszönöm szépen, elcsemegézek rajta itt a 2 óra alatt. A Warren Shark és a Darren Ellison felvétel a folytatásban, a One of a Kind, ez a felvétel címe. Andrew Consoli remixében pörög majd.

Remélem már közben sikerült megosztani az elérhetőségeinket az ismerősekkel, barátokkal, hiszen ha nagyon sokan vagyunk, akkor még nagyobb a buli, tudjátok, tehát osszátok meg a Bitangyó Rádió elérhetőségeit. Köszönjük szépen a megosztásokat!

One of a kind.

A folytatásban hamarosan egy Beatbangers Nota, The Music Never Ends. Hát remélem, hogy soha nem áll meg a zene. Hiszen ez a felvétel címe is a zene sohasem áll meg. Főleg a Boogie Wonderlandben.

Hát megmondtam, hogy a Boogie Wonderland benne már meg a zene. A Beat Bangers nagyszerű nótája. És hát táncolunk tovább itt a Bitang Jó Rádióban. Hello Ki és James Arthur felvétele. Work With My Love, ez a felvétel címe.

És hát hamarosan az ördöggel táncolunk, hiszen jön Angelo Ferrari és Hatires felvétel a Dance with the Devil. Ki akar az ördöggel táncolni?

És látom a csörgő falon kell kapni tök szárt, mert jó pasi, legalábbis ezt írta szörnyen a Zsuzsinak. Vajon tök szár is fel van erre készülve?

Hát egy elég jót táncoltam én itt az ördöggel, Angelo Ferrari és Hatiras felvételében. Hamarosan pedig itt vannak a nővérek és a bátyák, a bratyik. Brothers and Sisters felvétele, Here is That Sound a felvétel címe. Vagyis itt van az a hang. Na, vajon melyik?

De jó kellemes ez a nóta, nekem nagyon tetszik. Brothers and Sisters, Here is the Sound. És hamarosan itt van Drop Busters a Saber című felvétellel.

Helyre jó kis nóta, ez ki is állott a hideg, annyira jó itt táncolni közben. És jön az a felvétel, amire mindig azt hittem, hogy azt mondják benne, hogy Afrika, közben azt mondják, hogy Afrika Out. Foot Losers, aki feldolgozta nekünk.

A gomb pedig ott van a csövegő fal bal alsó sarkában, egy play gomb, arra kell kattintani. A gomb pedig ott van a csövegő

Szóval nem Afrika, hanem Afrika Out. És hát jön egy kis Shame a folytatásban. Lisa és Richard Gray, aki feldolgozta nekünk ezt a nagy slágert.

És hát jön egy olyan óta, amiről már nagyon sok bört lehúztak, ahogy szokták mondani. Hát, főleg, hogy ilyen a téma a csevegő falon is. Remélem, hogy nem húzunk rá több bört róla. Nari és Steve Tosi feldolgozása, a felvétel címe Dancing Queen.

És hát ne csak táncolj, hanem gyere is velem, Come With Me, a következő felvétel címe is, Sonic Craft felvétele forog majd. Amíg csak most kapcsoltál be, ez Gébelem műsora itt a Vitangio Rádióban, a Sunday Vibe. Egészen 16 óráig pörögnek a nagyszerű felvételek, este 6-tól pedig 18 órától érkezik majd hozzátok Wolfie és a Vidám Park.

Milyen jókat lehet rázni ezekre a zenékre, nekem nagyon tetszenek, bár nem is emlékeztem, hogy ilyen jókat válogattam mára, mint a következő nagy sláger, Jerome Robbins-tól jön a Free.

Egy nagyszerű felvétel Jerome Robbins-tól a Free, és hát bepúderezzük az órunkat mindjárt, hiszen Powder My Nose, ez a következő felvétel címe, Mark James-től, aki ugye Ausztráliából fog nekünk zenélni.

0: Rádió. Rádió.
1: Az évtized legfrissítőbb rádiója.
2: Sok a kedvence a mai napig ez a felvétel, legalábbis amiből készült ez a nagy sláger. Maxim, Matt és Gabby Price felvétele, All Night a felvétel címe. És hát egy régi nagy slágerre épül. Ha jól megszom, a 90-es években pörgött.

Hát igen, igen, a 80-as és 90-as években még tudtak zenét csinálni. Manapság ugye csak a kesergés és a trágárkodás megy a zenében. Hát akkor egy kicsit lemegyünk a pokolba, megnézzük, hogy ott milyen. Inferno a következő felvétel címe. Eugenio Fico felvétele egy Funky Mixben.

Ugye, hogyha valaki emlékszik még rá, hogy a Tramps nótája volt ez még a 70-es években, azt hiszem 1976-ban jelent meg, és ugye Disco Inferno volt az eredeti cím.

És senki ne feledje, hogy 18 órakor érkezik hozzátok a Wolf és a Vidám Park itt a Bitangyó Rádióban. A műsor tervünk pedig megtekinthető ugye a Facebook csoportunkban, illetve a Csevegő falon is. Hát ha már ilyen jó kis diszkós hangulat, akkor jön a Flash Dancers és a Fly to the Sky.

És közben látom már mindenki megosztotta a 6427 Facebookos ismerősével a Pitangyó Rádió elérhetőségeit. Köszönjük szépen! Az se baj, ha nem 6000 fölött van, csak 200.

Szóval Feel the Beat, közben írta Wolfi, hogy Summer Jam lesz a műsorának a címe, úgyhogy nem Vidán Park, hanem Summer Jam. És ha jól emlékszem, akkor ez a nyári időszakra vonatkozik majd, szóval egy kis nyári lekvár nektek.

Azt hiszem, még annak idején a 90-es években Sissy Peniston slágere volt ez a 97-ben, azt hiszem. És hát ugye Finally Nicola Fasanos két Wide feldolgozása, és hát a Crazy Biza remixe.

igazi jó kis diszkos dance session nota, ez a Blame It On The Night Partners In Dance felvétele. És hát táncolunk tovább egészen 16 óráig itt a Bitang Jó Rádióban, Gébelen a mikrofonnál és a keverőpultnál DJ Smith, Mark Arena és Nita felvétele a folytatásban. Watching the sun go.

És hát itt van nekünk Fraser és a Make You Mine. Na, táncolj velem, Bitang Jó Rádió.

Június 7-én vasárnap Gébelem műsora itt a Bitangyó Rádióban, természetesen élőben, nem előre lett felvéve, és nem a YouTube-ról lett letöltve.

És hát érkezik hozzánk hamarosan a Fiesta Piñata. Igen, valóban a Party Boots felvétele. Erre szoktam mondani, kedves barátom, hogy Party Bus. Party Bus. Vagy

És akkor jöjjön az utolsó bónusz felvétel, hiszen utána nincsen élő műsor, csak 18 órakor érkezik majd hozzátok Wolfi. Szóljon az utolsó nóta nálam, Midnight City és a The Body Rock.

És hát ez volt Gébel a műsor itt a Bitangyó Rádióban, ebben a 2 órában a Sunday Vibe. Remélem mindenkinél ott van egy kis vasárnapi hangulat. Hogyha mégsem, akkor hallgassátok továbbra is a Bitangyó Rádiót, és este 6-tól pedig Wolfit és a Summer Jam-et. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, találkozunk a legközelebb, kellemes vasárnap délutánt és estét mindenkinek. Sziasztok!

0: Ez az ön frekvencia.
1: Ez a Pitangyó Rádió. A Pitangyó Rádió. Nyáron is veletek.
2: Summer Jam a Pitangyó Rádióban. Gyere és élvezd a nyarat!
1: Hogy milyen az, amikor a harkas beszabadul az éléskamrába? És jammet kever. Nos, a recept a következő. Így bele egy kis.

Bitang, jó estét kívánok mindenkinek! Elkezdődött a Summer Jam második adása, mivel ma vasárnap van, mindenki Vidán Parkot várt volna, még Géberen is azt mondta be elsőre, de aztán kijavítottam, hogy Summer Jam van ma is. És hát az első dalunk az mondjuk nem nyári tematikájú, de hát mindenképpen meg kellett tennem ezt a lépést, hiszen Sir Tom Jones ma ünnepli a 86. születésnapját, úgyhogy happy birthday, Sir Tom! Most viszont akkor, hát akkor csapjunk bele a lecsóba, vagyis legyen télen nyári ez a nyár este, ez a vasárnap este, és biztatok mindenkit arra, hogy jöjjön fel a csetre, mert hát azért van, ne legyünk ilyen soványan, úgyhogy tessék megkeresni a bitangyoradio.com oldalt, és ott a chat menüpontot, tudom, hogy átépítés alatt van jelenleg a weboldal, de ettől függetlenül a lejátszó és a chat működik, úgyhogy tessék nyugodtan befáradni, vagy elfáradni, vagy leülni, a lényeg az, hogy itt legyetek a chaten, mint ahogy itt van velünk jelen pillanatban, ugye, a két mesterséges unintelligencia, Bob és Artur Ditu, itt van Bubu 81, hát akkor gondol Bubuné is, úgyhogy üdvözletem nekik, itt van Ducsi Dili, itt van, aki állandóan, itt van Kata, itt van Lara, Pista 67, Sági Gyula, és hát ha jól látom, akkor szerintem a Mandel barátom egyelőre, de remélem, hogy bővül majd a létszám. Na hát addig is, amíg jönnek az emberek a csetre, jöjjön. Ugye, aki emlékszik a pénteki adásra, azt egy Aesop-based számmal indítottam, ez volt a Cruel Summer, ami annak a dalnak a feldolgozása, ami most következik. Tehát jöjjön az eredeti Cruel Summer a Banana Rámától. Ezzel indul a mai összeállítás, és mindenkinek jó jam fogyasztást kívánok!

Tika, örülök, hogy látlak. Szia, puszi. Remélem, hogy tetszett ez a kis köszöntő. Nem bírom kihagyni, bocsánat, tényleg egyszer befejezem, de nem bírtam megállni. És köszöntöm Vales kapitányt és Kittit is, bár Kittit, én egy Kittit is látom, bocsánat, már vak vagyok, az a helyzet, föl kéne tenni a szemüvegemet. Na, szóval, hogy itt megjött a Vales kapitány úr, és hát megjött vele a első tiszt Kitti is, úgyhogy cuppantás Kittinek, pacsi Valesnak, és akkor jöjjön, hát mi jöjjön? Jöjjön egy nyári éjszaka a városban, illetve nem, egy nyári éjszakai város, hiszen jön az Abbatola Summer Night City.

De hát az a helyzet, hogy mivel ugye Thurlton Jones-ról, hát nem megemlékeztünk, csak fölköszöntöttem ugye a 86. születésnapja alkalmából, még a műsor legelején, és hát eszembe jutott, hogy akkor mi nem játszok valamit a 70-es évekből, mondjuk legyen a Bonnie M, mint 70-es évek, bár mondjuk ott már 80-as évek is egy kicsit, de ettől függetlenül jöjjön a Bonnie M, mikor hát duplán, csak hogy érezzed a törődést, a drága hentes barátom, úgyhogy jön a Bonnie M-től a Dead Luck Holiday, utána pedig hát egy alapmű nyáron, ugye, ha már Bonnie M, a Hooray! Hooray! It's a holiday!

0: Figyelem! Játék következik!
1: Ráadásul nem is csak egy játék, hanem kettő is lesz ma. Az egyik egy ilyen, mondjuk úgy, hogy csak annyiba játék, hogy tét nélküli, csak hogy ki hogy emlékszik, hogy melyik volt az első Bonnie M lemez, ami megjelent. Tehát, ami lemezen megjelent dal, na, tehát melyik az a dal, ami először jelent meg lemezen? Így akartam kérdezni. Na, tehát ez a tét nélküli kérdés, ez csak kíváncsiságból. Az igazi játék az lesz, hogy lesz ma egy dal háromféle változatban. Na most én azt kérném, hogy aki egy bitangyó sport szeretet, mert most már ilyen is vagy bitangyó sport szeret, tehát aki egy ilyet akar kapni a csetre, az privátban, miután mind a három dal elhangzott, és megismerte, hogy melyik három dal ugyanolyan, ugyanannak a dalnak a változatai, na az majd írja meg nekem privátban, feltéve, hogy itt marad a műsor végéig. Nos, hát akkor, mivel menjünk tovább? Jöjjön másfajta holiday, másfajta lokáció, vagyis egy Another Holiday, Michael Gray változat következik.

Na, hát az a helyzet, hogy sok jó megfejtés született, de mondom, tét nélkül volt, tehát inkább csak két olyan kíváncsiságból kérdeztem, de tény, hogy Ducsidi tudta az évszámot, az is tény, hogy Kinga tudta a dalcímét, Kitty még mind a kettőt, de vajon azt ki tudta, mert ha nem tudtátok, most megtudjátok, hogy valójában ezt a Do You Wanna, sőt egészen konkrétan a Baby Do You Wanna Bump című dalt, mert ez a teljes címe, ugye 1975-ben maga Frank Farian vette föl egyedül. Tehát az összes szólamot ő énekelte föl a lemezre, aztán ezt kiadták, hát most hogy a diszkósok fedezték föl, vagy pedig a lemezpiac, ezt én most meg nem tudom mondani, mármint hogy hol volt sikeresebb, de a lényeg az, hogy ebből aztán kialakult a Bonnie M, mert hogy ő ezt Bonnie M néven adta ki, de mondom, akkor még egyedül volt, tehát nem állt mögötte senki, és utána, amikor meghívták egy tévésóba szerepelni a Bonnie M-et, akkor kellett elrántania egy együttest. És onnantól datálódik az a fajta Bonnie M, amit mi ismerünk. Most viszont akkor menjünk tovább, és figyelem, mert hamarosan tényleg jön az első változata annak a dalnak, amit keresek, és amiért a bitangyó sportszeret jár. Tehát mielőtt a játékra rátérünk, jöjjön a Change-től a Last Holiday egy vintage remixben.

Na akkor tessék nagyon füleket kinyitni, mert jön a játék első dala. Akik előadják, azok Hollandiából származnak. Konkrétan, hát megpróbálom hollandul elmondani a nevüket. Lucien Witteveren és Sven van Veen. Tehát ez a két holland előadó, akik valójában MC Michael G és DJ Sven néven futottak, ők fognak most rappelni. Nem is akármilyen dalra. Na, tessék figyelni!

Igen, ez most az Italo Café rovat itt a Summer Jam-en belül, de ma kevesebb lesz az italo, mint pénteken volt a rock javára, hogy Tikának is kedvezzek egy kicsit. Na de hát nem lehet kihagyni bizonyos felvételeket, ha már ugye nagyon ráfeküdtünk erre a holiday-re, meg egyáltalán a nyára. Úgyhogy jöjjön a High Energy, azt hiszem, ma még nem volt. Akkor jöjjön egy kis High Energy. Venustól a Hot Sun on Video.

Na hát menet közben megjött, hála jó Isten, bár a cseten nem látszik, de privátban bejelentkezett nálam Kuhán András, a drága hallgatónk, és köszönöm szépen a részvételét. Igen, ez ilyen bonyolult játék ma. Na mindegy, hát remélem, hogy senkinek nem okoz túl nagy kihívást, majd legközelebb kitálok valami neccesebbet, mondjuk így. A másik pedig Katának mondom, hogy ez a Vénusz, nem az a Vénusz. Tehát ne tessék összekeverni ezt a Vénuszt a 90-es évek magyar popzenekarával, jó? A kettő nem ugyanaz, csak nevében. Most viszont jön valaki, akit biztos nem lehet összekeverni senkivel, hiszen következik Sabrina és a Boys.

Na hát, Kata, te drága lélek, ne írd be mindig mindent utána a chat, vagy közben a chatre, hogy ez is tetszik, meg ez is tetszik, mert tudom, hogy neked bejön még a szél is az ablakon, tehát evidens. Akkor szóljál, valami nem jön be, jó? Most remélem, hogy a következő is be fog jönni mindenkinek, hiszen jön Sissy Catch és a Summer Kisses.

Na hát az eljött, hogy éljék még meglepetések az embert műsor közben is, hiszen megjött egy kedves barátom, aki szintén Angliában él, nem messze Londontól, és most nem Pinocchio-ról gondolok, hiszen ő Londonban él, hanem Hagerire, from Hungary, ahogy én hívom, Hageri from Hungary. Szóval Gerikém, üdvözlet nálunk, örülök, hogy látlak. És örülök mindenkinek is, Szürke kisegének is örülnék, ha látnám például, de hát nincs itt. Úgyhogy most neki nem tudok örülni, viszont Szeri Salamander kitett egy lemez játszott, ezek szerint bejönnek ezek a dalok neki. Na, hát ha egyre bejönnek a dalok, akkor még van egy az Italo Café készletéből. Jön Unclear-től az All Summer Long.

Már aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis Seal.

Igen, lesz majd valamikor retroválogatás is Xillel, de most velem van úgymond retroválogatás, hiszen jön a játék második dala. És ez a... Hát mondjuk úgy, hogy eredeti. Hát maga a dal eredeti, csak egy vintage remixben. Tehát jön Madonnától a Holiday.

Üdvözlöm az esetlegesen most csatlakozókat, bár este fél nyolckor már kecvegítem, hogy lesz, aki csatlakozik, de ettől függetlenül hálás vagyok mindenkinek, aki itt van, vagy aki itt lesz, vagy aki csak majd felvételről hallgat meg a Mixcloudon. Köszönöm szépen, és hálám jeléül, meg a hentes felé is, mert tudom, hogy szereti, jöjjön Jamiroquai és a Summer Girl.

Katadrága, nem kell mindent a lelkete venni, és nem kell mindent szó szerint venni, és akkor nem lenne sértődés. Ennyire egyszerű. Na, de hogy ne csak Katáról szóljon a mai rasp, meg a mai adás, ezért jöjjön a játék harmadik dala, amit már mindenki megint szóljon a mai rasp, meg a mai adás, ezért jöjjön

0: Not me, man. Send me. So, asszonyák, mert a kommunikatíve, hogy semmi, az van. Szóval a semmi van. Nóre Máris. Hát a semmi az nem van, hanem nincs. Hát mert hogyha semmi van, az pont, hogy nincs semmi. Na de ha meg a semmi nincs, az meg már valami. Az meg már nem semmi. Igaz, jó mondom?
1: Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillány. Kőkeményen

Igen, holnap este lesz rakvillám Xillel, de mert ugye van az alapszéz is, hogy jegyez meg jól, míg a föld kerek, mindig lesznek nyuggerek. Akarom mondani, hogy rockerek, bocsánat. Na, hát akkor kapra, kapitány. Ez jó idő a rockra. És ha már rock, akkor kezdjük a Summer in the City-vel és Joe Cockerrel.

Na hát úgy tudom, hogy vannak köztünk olyanok, akik már emlékeznek 69 nyarára, mármint 1969 nyarára. Nem akarok újra mutogatni, ezért nem mondok neveket. Aki érti, érti, aki nem érti, az úgyse ért 69-ben még. Én például nem emlékszem 69 nyarára, mert akkor még tényleg nem értem. Mindenesetre Bryan Adams emlékszik rá, és énekli. Jöjjön a Summer of 69.

0: Alexa?
1: Nobody.
2: Mivel Katának fölötték a pizsamát, neki jó éjszakát kívánok, a többieket meg azt kérem, hogy bírjátok ki, még van egy erős fél óra mai műsorból. Jó? Na, de szívesen látok bárkit még ebben a bő fél órában, tehát nyugodtan tessék még jönni, Kata helyére is lehet akár. Most viszont mi megyünk tovább, mert a zenék nem állhatnak meg, és hát a következő dal a Green Day-től következik, de ez már nem a játék része, mert ez már nem az a Holiday. Csak a dal címe Holiday, de ez nem az a Holiday. Tetszik érteni. Úgyhogy jöjjön a Green Day.

statisztika az, hogy a Pinocchio Mora úgy hív engem, hogy atya, úristen, ha nem dicséret két van tenni, nem úgy atya úristen. Na jó, szóval mivel tetszett a Green Day sokaknak, akkor menjünk tovább, és jöjjön még egy kis rock, mondjuk a My Chemical Romance-től a Summertime.

bár ez nem a pénteki adás idő, és nem a kapitány van a mikrofonnál, hanem én, ebből adódóan ez nem Diszkó Galaktika, hanem Jam, de azért a variációk egy témára nálam is felbukkanhat, úgyhogy most jön a Nazareth féle Holiday.

0: tehát Katától már egyszer elbúcsúztunk, majd még egyszer leszünk, szerintem el kell búcsúznunk. De most szeretném felhívni a figyelmet, nem is én hívom. Én hívom fel a figyelmet, de nem magam szavai által, hanem megkértem egy kedves szóvivő asszonyt, hogy legyen kedves már tolmácsolni az illetékesek felé, hogy hol vagyok, vagy hol nem vagyok. Úgyhogy megkértem Varga Irént, hogy a nevemben járjon el, vagy pontosabban szóljon a nevemben.
1: Üzenem mindannak, aki nem érti meg, hogy nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott és nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott és nem vagyok ott.
0: Na nem jön most, akkor innentől kezdve világos, hogy nem vagyok ott. Jó? És ha ennyire világos, akkor megmondhatom, hogy mi következik. Ugye mi nálunk sok minden kapható, mondjuk így, ha volt lennénk, akkor mondanám azt, hogy sok minden kapható. Például nálunk van Halen, és tőle a Summer Night.

egy kis szolgálati közlemény, ne higgyetek a cseten levők szónek szól, hogy ne higgyetek a műsorajánlónak, ami a cseten megjelenik, mert ez nem a Vidán Park, hanem a Summer Jam. Át kettő, már átléptük a este 8 órát, tehát biztos, hogy tovább fog tartani a műsor, mint 8 óra. És hogy mennyivel tovább, hát ez nagyon sokkal nem, de valamennyire mégis. És azoknak üzenem, akik még esetleg nem ismernének, hogy igen, én vagyok a Tóth Wolf Attila, engem szoktak Wolfiként becézni, idézni, a többiek, igen, és 3 éve itt nyomom az ipart. Na, mindent megtudtatok rólam, akkor mehetünk tovább. És hát van egy olyan dal, ami egy nyári összeállításban benne kell, hogy legyen. A péntekiből kimaradt, ezért most pótlom. Jöjjön Don Henley-től a The Boys of Summer.

0: Itt mindenki hülye!
1: Itt mindenki!
2: Ugye emlékszünk arra, hogy volt nekünk egy... Jaj, hogy mondjam, szóval volt nekünk egy miniszterelnökünk, akinek volt egy híres beszólása, hogy the problem is the war. Na hát, most nem problém, mert tényleg jön a war és a summer.

tök szál kollega, meg ne szólaljál a cseten. Még a végén kiderül, hogy tényleg itt vagy, és nem mentél még el. Na, viszont, hogy egy kicsit ne aludjunk még, bár Katának már mennie kéne szerintem aludni, mert már szóltak neki háromszor, de mindegy. Ettől függetlenül a többiek ne aludjanak, és jöjjön egy kis lazaság, Cliff Richard és a Shadows Summer Holiday. Ha már holiday a mai tematika.

így a műsor vége felé megérkezik János is, úgyhogy köszöntöm sok szeretettel, és hát most kinek jó, kinek nem jó, de mindjárt vége a műsornak. De ettől függetlenül azért még nem zárjuk be a botot, hanem következzék természetesen megint egy holiday dal, mert mondom, a tematika van, úgyhogy jön a Scorpions-tól a Holiday.

0: Maskura. Aludjál fekve, vagy dolgozz a 8 dolcsért.
1: Azért szeretünk Maskó, akármikor jössz. Teljesen... Én mindenkinek jövök akkor is, hogyha a műsor végére éri, de... Na, most az egy kérdésem van, aki nincs a cseten, nem látja, és miért nincs a cseten, hogy lássa. Szóval az a kérdésem van, Tika, hogy te már fekszel? Mert hogy ez a kép igencsak el van forgatva, és nekem kitörik a nyakam, mire én itt végignézem a, itt a fotó láthatókat, tehát legyél kedves legközelebb, majd állóba is, jó? Na, viszont az a helyzet, hogy rám írt privátban drága Angélánk, és mivel tudom, hogy szereti Tom Jones, és mivel Sir Tom Jonesnak ma van a 86. születésnapja, és bár köszöntöttem már a műsor elején, de találtam még egy Tom Jones-dalt, és akkor hát az a még egyszer fölköszöntöm, tehát happy birthday Sir Tom, és hát bízunk benne, hogy sokáig megtartja még köztünk a jóisten, úgyhogy jöjjön Tom Jones és a Stereophonics közös dala, ez a mama azt mondta, hogy ne jöjjek ide. Hát most szépen magyarul megfogalmazva, tehát ez a mama told me not to come. Azért ti csak gyertek, még a műsor végére is bátran.

Hölgyek, urak, drága hallgatók! Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt ebbe a 2:30 órába. Remélem, hogy nem bántátok meg, hogy nem tartottatok így vasárnap este, de most már mivel Katának is fellőtték a pizsit, meg hát mégis csak este 8:30 elmúlt, én is eltolom a biciklit péntekig, és akkor majd pénteken este találkozunk a következő Summer Jamben. Remélem, hogy mindenkinek ízlett a mai kínálat, és bízom benne, hogy aki esetleg lemaradt volna, az majd pótolja, hiszen a Mixcloudon, az én Mixcloudomon, ez visszahallgatható lesz ez a mai műsor is. Az, hogy a Mixcloudra hogyan jutok föl, az egy nagyon jó kérdés, nagyon egyszerű, be kell iratkozni a Bitangyó csoportba a Facebookon, és már is ott lesz a link hamarosan, talán még a mai nap folyamán. No, hát amivel elbúcsúzom, és megköszönöm mindenkinek, hogy itt volt, az természetesen egy holiday dal lesz, mert hát ma egész nap holiday volt, ugye? De ez most a Bee Gees féle holiday. Mindenkinek jó hetet kívánok, kitartást, és akkor pénteken találkozunk, addig is hallgassatok Bitangyó Rádiót. Sziasztok, jó éjszakát!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is, ha mit a New Level.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Beton Gyú Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb
1: zenéi. És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti.
1: XIL.
0: Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

0: Pitongi Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat hallgatni.
6: Még több zene.

0: ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert.
1: Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatott.